Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, aki

DJ, so listen.

érzed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja, így is.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agy.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megvan a Tisza frakció jelöltje az államfői posztra, tart a nyári szezonális ellenőrzés, marad a nyári meleg. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Baka Andrást, a legfőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írta a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Sulyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Rendszeres egyeztetést indít a kormány a turisztikai szakmai szervezetekkel, jelentette be Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint olyan rendszert alakítanak ki, amelyben az ágazat szereplőinek tapasztalatai közvetlenül megjelenhetnek a döntések előkészítésében. A cél egy versenyképesebb és kiszámíthatóbb turizmus megteremtése. Az ágazat jelenleg mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon. Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. Többek között ismét Kinizsi Pál, Klapka György, Bocskai István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok és ezredek szeptember 1-től, és visszaállítják a korábbi hadrendi számaikat is. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés, az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylaltkészítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejterméket bontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
1: A napsütésé lesz ma a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. Sok helyen lehet élénk a légmozgás, 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sok napsütésre számíthatunk, a nap második felében északnyugaton lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, itt futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. A déli szél élénk lesz, a friss hajnalt követően 33-38 fok várható, kedden tovább melegszik az idő, néhol akár 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

sem tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy görbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra, se baj, ha feketén ragad.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Lak az utam legvégén. Kiben bízhatok, ha elárul az élet? Végállomás, és le is járt a bérlet. Megfogadtam, nem alszik ki a fényed. Édesapám, nem tagadom a véred. Problémás

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. augusztus 9-e van, vasárnap reggel 6 óra.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbook.
1: Mentőv a repülőtérnek. Idén is visszatér Pécs legnagyobb nyitó bulija. Világbajnokságon bizonyítanak a helyi ejtőernyősök. Szendi Hajni vagyok. Országszerte 19 városban, többek között Pécset, Esztergomban és Tihanyban várják az érdeklődőket az Orgonapont fesztivál koncertjei augusztus 30-áig. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városban 24 alkalommal várja a közönséget. Az idei fesztivál legnagyobb szenzációja José Cura argentin tenor és Szamosi Szabolcs Lisztdíjas orgonaművész turnéja. Holnap a Pécsi Bazilika ad otthont ennek a koncertnek. Az eseménye a Filharmónia Magyarország orgonapont sorozatának egyik kiemelt hangversenye lesz, és nem csak Pécset, de Esztergomban, Békés Csabán és Debrecenben is hallhatja majd a közönség. Több mint 1 milliárd forinthoz jut a sármelléki repülőtér. A kormány pénteken jelentette be, hogy 5,5 milliárd forintot biztosít a likviditási gondokkal küzdő debreceni, sármelléki és a pécsi Pogányi repülőtérnek, mivel azok fontos turisztikai és területfejlesztési szerepet töltenek be idehaza. Varga Balázs közösségi oldalán úgy fogalmazott, a kormány azt is világossá tette, hogy vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét, és átfogó átvilágítást tervez annak érdekében, hogy hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. Kiemelte, a Hévíz Balaton Airport jövője többek között azon múlik, mennyire tud bekapcsolódni az európai légi közlekedési hálózatba majd. Hárman haltak meg szabadtéri tüzekben a héten. Az elmúlt napokban volt a legtöbb kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon. Hárman pedig életüket vesztették, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Dóka Imre elmondta, idén eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, ezekben 66-an sérültek meg, és csaknem 97 millió négyzetméternyi terület volt érintett a lángokkal. Idén az elmúlt héten volt a legtöbb szabadtéri tűz, csütörtökön pedig 3-an is elhunytak. A Baranyában, Cserkóton, Komárom-Esztergomban, Esztergomban egy-egy hétvégi ház és a körülötte lévő aljnövényzet égett, illetve szemét is lángra kapott. Megújult a helyi szolgáltatóház környezete, új közösségi tér jött létre, illetve korszerű körforgalom is épült európai fejlesztési forrásból a Baranyai Siklóson, közölte a Vármegyei Önkormányzat. A megyei helyi hatóság közleményében azt írta, a terület és településfejlesztési operatív program plusz 300 millió forintos támogatásával megvalósult beruházás eredményeként a szolgáltatóház keleti oldalán egy korszerű közparkot alakítottak ki, új padokkal, árnyékot biztosító napvitorlával, zöld felületekkel és szökőkuttal, új parkolóhelyként, másik létesítménnyel. A beruházás a Siklós és a Vármegyei Önkormányzat együttműködésében valósult meg, áll a közleményben. Az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat szociális naperőművei, amelyek télen rászoruló családok fűtését támogatják. A leginkább érintett termelőhelyek Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén megyék, de Somogyban, Zalában is működnek a napelemek, kiszolgálva a lakosságot. Sokan hűsölnek a nagy melegben a pécsi hullámfürdőben. Ennek működéséhez egyébként nem használnak hálózati ivóvizet. A létesítmény napi átlagos 220 köbméteres vízigényét saját kutak biztosítják. Ezt tudta meg a Pécs Ma, a hullámfürdőt üzemeltető Pécsi Sportiskola PSN ZRT-től. Az elmúlt időszakban több takarékosság intézkedést is bevezettek. Idén visszatér Pécs legnagyobb nyitó bulija, jön a PTE Welcome Fest. A közönséget a Carson Coma, Dash, Jude Law, LL Junior, Kroger, Fiji, illetve George Junior is várja majd mások mellett. Szeptember 11-én és

0: Hölgy félre nyert a málomi úti üzletben. Elájult, és teljesen leállt a légzése is. Az üzlet személyzete jól reagált, már a hölgy kövécselésekor elkezdték az elsősegélynyújtást, és riasztották a mentőket. Mire kértek, a hölgy már ismét eszméleténél volt. Ment az adok-kapok csütörtökön este. Rendőrök és mentők érkeztek a pécsi Széchenyi térre. Ütésváltás történt. Abba ma úgy tudja, hogy egy 40 év körüli férfit kórházba kellett vinni, mert fejsérülést szenvedett. A garázdaság elkövetésével gyanúsítható férfival szemben a rendőrök intézkedtek. Kiderült, nem sokkal előtte kötött bele egy idős férfiba a Szent István téren. Ahogy lenni szokott, idén is ősszel indul el a Pécsi Nemzeti Színház új évada. A társulat több új produkcióval is készül. Az első ős bemutató, Szűcs Zoltán, Randi Bár, Minden este lehet az első című zenés párkapcsolati kamarajátéka lesz, amelyet április 3-án mutatnak be a közönségnek az N. Szabó Sándor teremben. A rendező Fekete Katalin lesz. Esküvő alatt foszthatták ki a családi házat, közel 10 milliót vittek el. A Pécsi Járásbíróság el is rendelte két férfi letartóztatását egy hónapra. Jelentős értékre dologi erőszakkal elkövetett lopás és nagyobb értékre dologi elleni erőszakkal elkövetett lopás gyanúja miatt. Az ügyész a bíróság határozatát tudomásul vette, a gyanúsítottak fellebbeztek. Nem úgy kezdődik az idei komlói bányásznapok, mint máskor. Az elmúlt években a megemlékezést és a koszorúzást pénteken tartották, idén ezt előrehozták szeptember 3-a csütörtökre. Ennek oka, hogy a 75 éves komló ad otthont az Országos Központi Bányásznapi Ünnepségnek is, melynek hivatalos programjaként kerül sor majd a koszorúzásra is. Sűrűben indulhat autóbuszjárat Komlóról a fővárosba szeptember 1-től. Heti két alkalom helyett, szombat kivételével naponta. Értesült iparági forrásokból a komlói autóbuszos tömegközlekedés blog. Az utazók kérését, miszerint átszállások nélkül szeretnének Budapestre jutni közvetlenül, a blog továbbította a közlekedési és beruházási miniszternek. Iskolakezdésre helyreállhat a közlekedés a Szilvási úton Komlón. Kulcsfontosságú szakaszához érkezett a piac fölötti Szilvási úti rézsű helyreállítása. A cölöpözés és a cölöpöket összefogó fejgerenda elkészült. A rézsűre merőlegesen kialakított szivárgó bordák építése pedig körülbelül már a felénél tart. A nehéz terepviszonyok ellenére tartják a tervet. Kiderült, hogy a Google értékelések szerint melyek a legnépszerűbb strandok Baranyában. A Vármegyei Napilap szedte össze a listát. Ez szerint az egyik legnépszerűbb célpont az Orfűi Pécsi tó strandja, amelyet a vendégek a rendezett partszakasz miatt kedvelnek. A medencés fürdőket kedvelők körében a Harkányi Gyógy és strandfürdő számít az egyik legnépszerűbbnek, a Beremendi strandfürdőre is sok like érkezett. Híreink végén az időjárásról. Folytatódik a nyárias idő, de nem lesz 40 fok közeli csúcsérték, ma jobbára felhőtlen száraz idő várható. Változó irányú mérsékelt szél lesz a jellemző idehaza. Északkeleten fújhat egy kicsit élénkebb északkeleti szél, de aztán az is veszít majd az erejéből. Ma a csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak, nálunk 33-34 fok lesz. Szendi Hajnit hallotta.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt, jó rövid hétvégét kívánok. Ez most egy naposra sikerült. Augusztus 9-e van. Vasárnap sok boldogságot kívánok az emődöknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 11 perccel. Maxim Levente vagyok. Sonic kezd a Sky-jal, jön a Margaret Island és Brandy is Monikával. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 9-én vasárnap, az emődök névnapja a mai. Sok boldogságot kívánok, kedves ünnepeltek, nem utolsó sorban a világ őslakosainak napja. Az ENSZ 1994 óta hívja fel a figyelmet a benszülött népek jogaira és kultúrájára ezen a dátumon. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből Krisztina Aguilerától a Dirty a Best-en.

0: Best FM, ha a legjobb zenék. A napsütésé lesz a hét utolsó napján a főszerep, felhők szinte alig lesznek az égen. A friss reggelt 30-36 fok közötti kánikula követi, a magasabb értékek délkeleten várhatóak majd. Részletek és a folytatás a hírek végén, aztán a The Pussycat Dolls dalát indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ment tőv a repülőtérnek, idén is visszatér Pécs legnagyobb nyitó bulija. Világbajnokságon bizonyítanak a helyi ejtőernyősök, Szendi Hajni vagyok. Több mint 1 milliárd forinthoz jut a sármelléki repülőtér. A kormány pénteken jelentette be, hogy 5,5 milliárd forintot biztosít a likviditási gondokkal küzdő debreceni, sármelléki és a pécsi Pogányi repülőtérnek, mivel azok fontos turisztikai és területfejlesztési szerepet töltenek be idehaza. Varga Balázs közösségi oldalán úgy fogalmazott, a kormány azt is világossá tette, hogy vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét, és átfogó átvilágítást tervez annak érdekében, hogy hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. Kiemelte, a Hévíz Balaton Airport jövője többek között azon múlik, mennyire tud bekapcsolódni az európai légi közlekedési hálózatba majd. Géza 80, Fűr Anikó és Rutka Róbert zenész színházi előadása, ezt a címet kapta. Szeptember 8-án nézhetjük meg Pécset. Bereményi Gézát egyébként különleges kapcsolat fűzi Fűr Anikóhoz. Jönnek a versek és a dalok Pécsett. Idén visszatér Pécs legnagyobb nyitó bulija, jön a PTE Welcome Fest. A közönséget a Carson Coma, Dash, Jude Law, LL Junior, Crowder, Fiji, illetve George Junior is várja majd mások mellett. Szeptember 11-én és 12-én szervezik majd meg tehát a partit, amelyben köszöntik a pécsi egyetemre érkező fiatalokat. A közelmúltban a Szatymazi repülőtéren megrendezett ifjúsági nemzeti bajnokságon taroltak a Baranya megyei repülő- és ejtőernyős klub versenyzői. A dobogó mindhárom fokát elfoglalták. Most Németországba utaztak, ott zajlik ugyanis a világbajnokság, az eredményekről pedig természetesen mi is beszámolunk majd itt a híreinkben. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton. Augusztus végéig sávlezárásra kell számítani a munkaterületeknél. Sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A munkák miatt lezárták a felső Makárdűlő bevezető szakaszát, így innen nem lehet megközelíteni a Jakab-hegyi utat. Kerülni a Tiborcz utca felé lehet majd. Folytatódik a nyárias idő, de nem lesz 40 fok közeli csúcsérték, ma jobbára felhőtlen, száraz idő várható. Változó irányú mérsékelt szél lesz a jellemző idehaza. Északkeleten fújhat egy kicsit élénkebb északkeleti szél, de aztán az is veszít majd az erejéből. Ma a csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak, nálunk 33-34 fok lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: a legjobb zenék.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és

Best FM, a legjobb zenék. A hét utolsó napján a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék sem várható. Némi kis szél és 30-36 fok közötti maximum mellett telik a vasárnap, a legmelegebb ma is délkeleten lesz, és egy igazán klassz helyen folytatódik a vasárnap reggel DJ Antoine-ékkal. Welcome to Saint-Tropez. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is elröpült egy óra a vasárnap reggelből, hét után is szólnak tovább a legjobb zenék, például a TNT-től. Vagy a Salton Pepától. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó pihenést, jó étvégét, jó reggelt kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Hárman haltak meg szabadtéri tűzben. Idősasszony életét mentette meg a személyzet. Folytatódik a nyárias idő, de nem várható hőségriasztás. Hárman haltak meg szabadtéri tüzekben a héten. Az elmúlt napokban volt a legtöbb kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon. Hárman pedig életüket vesztették, közölt az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Dóka Imre elmondta, idén eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak. Ezekben 66-an sérültek meg, és csaknem 97 millió négyzetméternyi terület volt érintett a lángokkal. Idén az elmúlt héten volt a legtöbb szabadtéri tűz, csütörtökön pedig hárman is elhunytak. A Baranyában, Cserkúton, Komárom-Esztergomban, Esztergomban egy-egy hétvégi ház és a körülötte lévő aljnövényzet égett, illetve szemét is lángra kapott. Idősasszony életét mentette meg a személyzet egy pécsi üzletben. Pénteken délelőtt egy idős hölgy félrenyert a Málomi úti üzletben. Elájult, és teljesen leállt a légzése is. Az üzlet személyzete jól reagált, már a hölgy kövécselésekor elkezdték az első segélynyújtást, és riasztották a mentőket. Mire kértek, a hölgy már ismét eszméleténél volt. Ment az adok-kapok csütörtökön este. Rendőrök és mentők érkeztek a pécsi Széchenyi térre. Ütésváltás történt. Abba ma úgy tudja, hogy egy 40 év körüli férfit kórházba kellett vinni, mert fejsérülést szenvedett. A garázdaság elkövetésével gyanúsítható férfival szemben a rendőrök intézkedtek. Kiderült, nem sokkal előtte kötött bele egy idős férfiba a Szent István téren. Kortárs junior címmel tartanak múzeumpedagógiai foglalkozást a gyerekeknek a Zsolnai negyedben. Az M21 galéria kiállítása a Vazareli 120 pécsi esemény sorozathoz kapcsolódva vonja be a fiatalokat. A műtárgyakon keresztül mutatják be a stílust.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Augusztus 10 és 14 között teljes szélességében lezárják Pécsett az Ipar utca, Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszt burkolatjavítás miatt. A Batthyány utca a Légszergyár utca irányából Zsák utcává válik. Folytatódik a nyárias idő, de nem lesz 40 fok közeli csúcsérték, ma jobbára felhőtlen, száraz idő várható. Változó irányú mérsékelt szél lesz a jellemző idehaza. Északkeleten fújhat egy kicsit élénkebb északkeleti szél, de aztán az is veszít majd az erejéből. Ma a csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak, nálunk 33-34 fok lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 26.08.09, a mai dátum az év 221. napja. Sok boldogságot, kedves névnapos emődök, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, a Dario G Sunshine-ja, előtte még Pixáéktól a balatoni nyár, most pedig Pink dala a Don't Let Me Get Me szól a Besten.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 9. napján. A mai az állatkertek napja Magyarországon. Annak emlékére, hogy 1866-ban ezen a napon nyitotta meg kapuit a fővárosi állat és növénykert. Én jó pihenést vagy tartalmas programokat kívánok a mai vasárnapra, és közben szólnak az ezredforduló legnagyobb slágerei is. Mindjárt a Salt-N-Pepától, előtte még a TNT-től, most pedig Fat Joe-tól és Ashanti-tól.

0: Best FM, a legjobb zenék a hét utolsó napjának időjárása a hamarosan induló hír összefoglaló végén hallható. Előjáróban annyit, sok napsütés, 30-36 fok, délkeleten lesz melegebb. Bryan Adams és Mel C is készül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Megújult a helyi szolgáltatóház környezete. Hamarosan kezdődik az új évad a Pécsi Nemzeti Színházban. Esküvő alatt fosztottak ki egy házat. Megújult a helyi szolgáltatóház környezete, új közösségi tér jött létre, illetve korszerű körforgalom is épült európai fejlesztési forrásból a Baranyai Siklóson, közölte a Vármegyei Önkormányzat. A megyei helyhatóság közleményében azt írta, a terület és településfejlesztési operatív program plusz 300 millió forintos támogatásával megvalósult beruházás eredményeként a szolgáltatóház keleti oldalán egy korszerű közparkot alakítottak ki, új padokkal, árnyékot biztosító napvitorlával, zöld felületekkel és szökőkúttal, új parkolóhelyként, másik létesítménnyel. A beruházás a Siklósi és a Vármegyei Önkormányzat együttműködésében valósult meg, áll a közleményben. Esküvő alatt foszthatták ki a családi házat, közel 10 milliót vittek el. A Pécsi Járásbíróság el is rendelte két férfi letartóztatását egy hónapra. Jelentős értékre dologi erőszakkal elkövetett lopás és nagyobb értékre dologi elleni erőszakkal elkövetett lopás gyanúja miatt. Az ügyész a bíróság határozatát tudomásul vette, a gyanúsítottak fellebbeztek. Ahogy lenni szokott, idén is ősszel indul el a Pécsi Nemzeti Színház új évada. A társulat több új produkcióval is készül. Az első ősbemutató, Szűcs Zoltán, Randi Bár, Minden este lehet az első című zenés párkapcsolati kamarajátéka lesz, amelyet április 3-án mutatnak be a közönségnek az N. Szabó Sándor teremben. A rendező Fekete Katalin lesz. Piszkos Freda felolvasó címmel érkezik Pécsre, Kern András és Nyári Krisztián. Életre kelték majd Rejtő Jenő világát. Harmonikán Berec Péter közlekedik. Közös nyomozás indul majd legendák és tények nyomába.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Augusztus 10-től egy hétig Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán a Mohácsi úti csomópont közelében útburkolat helyreállítási munkákat végeznek. A belváros irányába sávszűkületre kell készülni. Karbantartási munkák indulnak a jövő héten a Basahalom utcai vasúti átjárónál is. Folytatódik a nyárias idő, de nem lesz 40 fok közeli csúcsérték, ma jobbára felhőtlen, száraz idő várható. Változó irányú mérsékelt szél lesz a jellemző idehaza. Északkeleten fújhat egy kicsit, élénkebb északkeleti szél, de aztán az is veszít majd az erejéből. Ma a csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak, nálunk 33-34 fok lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék, ez volt a Felhők alatt a New Level Empire-től. Egyébként az eredeti 2000-es évek elejé dal címe pedig Dombok felett volt. Maradjunk az utóbbinál, ugyanis felhők nem nagyon lesznek ma az égen, a napsütésé lesz a főszerep. Kis szél, 30-36 fok várható, a lényeg, hogy nem 40, és a 36 is csak az ország délkeleti felében valószínű majd. Megyünk tovább Madonnával, jön a Vóga Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra a 90-es és 2000-es éveket a hírek után, például DJ Jazzy Jeff-ék ikonikus nyári slágerével idézzük meg. Zenél majd a Back to Black is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk nem változott, 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Argentin tenor lép fel holnap, Pécset rászoruló családok fűtését támogatják. Folytatódik a nyárias idő, de egyelőre nincs kánikula. Az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a magyar-máltai szeretetszolgálat szociális naperőművei, amelyek télen rászoruló családok fűtését támogatják. A leginkább érintett termelőhelyek Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén megyék, de Somogyban, Zalában is működnek a napelemek, kiszolgálva a lakosságot. Sokan hűsölnek a nagy melegben a pécsi hullámfürdőben. Ennek működéséhez egyébként nem használnak hálózati ivóvizet. A létesítmény napi átlagos 220 köbméteres vízigényét saját kutak biztosítják. Ezt tudta meg a Pécs Ma, a hullámfürdőt üzemeltető Pécsi Sportiskola PSN ZRT-től. Az elmúlt időszakban több takarékosság intézkedést is bevezettek. Megismerhetjük a mérgező gombákat. Megnézhetjük, hogy a környéken is növő, különösen mérgező gombák hogy néznek ki, miről ismerjük fel. Megnyitott a pécsi vásárcsarnok gomba vitrine, érdemesen látogatni oda. Országszerte 19 városban, többek között Pécset, Esztergomban és Tihanyban várják az érdeklődőket az Orgonapont fesztivál koncertjei augusztus 30-áig. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városban 24 alkalommal várja a közönséget. Az idei fesztivál legnagyobb szenzációja José Cura argentin tenor és Szamosi Szabolcs Lisztdíjas orgonaművész turnéja. Holnap a pécsi Bazilika ad otthont ennek a koncertnek. Az eseménye a Filharmónia Magyarország orgonapont sorozatának egyik kiemelt hangversenye lesz, és nem csak Pécset, de Esztergomban, Békéscsabán és Debrecenben is hallhatja majd a közönség.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Augusztus 10 és 14 között teljes szélességében lezárják Pécsett az Ipar utca, Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszt burkolatjavítás miatt. A Batthyány utca a Légszergyár utca irányából Zsák utcává válik. Folytatódik a nyárias idő, de nem lesz 40 fok közeli csúcsérték, ma jobbára felhőtlen, száraz idő várható. Változó irányú mérsékelt szél lesz a jellemző idehaza. Északkeleten fújhat egy kicsit élénkebb északkeleti szél, de aztán az is veszít majd az erejéből. Ma a csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak, nálunk 33-34 fok lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó pihenést kívánok a hét utolsó napján, az egynapos hétvége reggelén. 8 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Atomic Kitten, aztán nem sokára Blue Cantrell Sean Paul-lal és Fatboy Slim is jön. Hétvége van és nyári szünet, szóval remélhetőleg minden rendben az utakon, ha mégsem, várom az infót 0620 55 55 155.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 9-én, azon a napon, amelyen például 1991-ben Amerikában bemutatták a Dupla Dinamit című akciófilmet, amelyben Jean-Claude Van Damme kettős szerepben látható. A belga sztár egy ikerpárt alakít, akik csecsemőkoruktól kedve külön nevelkedtek, és csak felnőttként találkoznak, hogy megbosszulják szüleik halálát. A film remekül szerepelt a mozipénztárakban, és már a megjelenése hetében a nézettségi lista második helyén nyitott. Végül pedig Van Damme egyik legemlékezetesebb szerepévé vált, és jönnek a folytatásban is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei a mozi emlékek mellé. Blue Cantrell és Sean Paul folytatja.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, a Stakabú folytatja a 8:30-es hírek után, szól mindjárt a Here We Go, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Mentőv a repülőtérnek, idén is visszatér Pécs legnagyobb nyitó bulija. Világbajnokságon bizonyítanak a helyi ejtőernyősök, Szendi Hajni vagyok. Több mint 1 milliárd forinthoz jut a Sármelléki repülőtér. A kormány pénteken jelentette be, hogy 5,5 milliárd forintot biztosít a likviditási gondokkal küzdő debreceni, sármelléki és a pécsi Pogányi repülőtérnek, mivel azok fontos turisztikai és területfejlesztési szerepet töltenek be idehaza. Varga Balázs közösségi oldalán úgy fogalmazott, a kormány azt is világossá tette, hogy vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét, és átfogó átvilágítást tervez annak érdekében, hogy hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. Kiemelte, a Hévíz Balaton Airport jövője többek között azon múlik, mennyire tud bekapcsolódni az európai légi közlekedési hálózatba majd. Géza 80, Fűr Anikó és Rutka Róbert zenész színházi előadása ezt a címet kapta. Szeptember 8-án nézhetjük meg Pécset. Bereményi Gézát egyébként különleges kapcsolat fűzi Fűr Anikóhoz. Jönnek a versek és a dalok Pécsett. Idén visszatér Pécs legnagyobb nyitó bulija, jön a PTL Welcome Fest. A közönséget a Carson Coma, Dash, Jude Law, LL Junior, Kroger, Fiji, illetve George Junior is várja majd mások mellett. Szeptember 11-én és 12-én szervezik majd meg tehát a partit, amelyben köszöntik a pécsi egyetemre érkező fiatalokat. A közelmúltban a Szatymazi repülőtéren megrendezett ifjúsági nemzeti bajnokságon taroltak a Baranya megyei repülő- és ejtőernyős klub versenyzői. A dobogó mindhárom fokát elfoglalták. Most Németországba utaztak, ott zajlik ugyanis a világbajnokság, az eredményekről pedig természetesen mi is beszámolunk majd itt a híreinkben.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Augusztus 11-től karbantartási munkákat végeznek Pécsett a Basamalom utcai vasúti hídnál. A munkák miatt az út átjárót naponta reggel 8 és délután 14 között teljes szélességében lezárják majd. Augusztus 11-től 14-ig lesz ez. A délutáni 33-34 fokról este 27-re csökken majd a levegő hőmérséklete, fölnézhetünk a csillagos égboltra, mert hogy nem lesz felhő fölöttünk, és a szerencsénk van, a perzeid, a meteorraj egy-egy villanását is megpillanthatjuk. Holnap Baranyában 18 fokra ébredünk, lehet éjszaka tehát nyugodtan szellőztetni, de hétfőn délután már újra jön a meleg idő 35-36 fokkal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

még megismer. Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó pihenést, jó hétvégét kívánok. A rövidke egynapos hétvégén nem lehet okunk panaszra az időjárás tekintetében. Nem lesz 40 fok, hála a jó égnek, csak 30-36, és a 36 is inkább délkeleten valószínű. Szinte alig lesz felhő az égen, így csapadék sem valószínű. Azért egy kis szellő fújdogál majd. Igazán kellemesnek mondható a 40 fokok után, ugye? Mint ahogy a nagyon kellemes dal szól a folytatásban is, jön Altranati és a Free.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Tartunk egy rövid szünetet, a friss hírek után pedig olyan előadókkal készülök a következő órában, mint például a TLC, vagy a Blaha Louisiana. Ha dugó baleset van, névnapos emődöt vagy szülinapost ünnepelne, bárki hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Hárman haltak meg szabadtéri tűzben. Idősasszony életét mentette meg a személyzet. Folytatódik a nyárias idő, de nem várható hőségriasztás. Hárman haltak meg szabadtéri tüzekben a héten. Az elmúlt napokban volt a legtöbb kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon. Hárman pedig életüket vesztették, közölt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Dóka Imre elmondta, idén eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak. Ezekben 66-an sérültek meg, és csaknem 97 millió négyzetméternyi terület volt érintett a lángokkal. Idén az elmúlt héten volt a legtöbb szabadtéri tűz, csütörtökön pedig hárman is elhunytak. A Baranyában, Cserkúton, Komárom-Esztergomban, Esztergomban egy-egy hétvégi ház és a körülötte lévő aljnövényzet égett, illetve szemét is lángra kapott. Idősasszony életét mentette meg a személyzet egy pécsi üzletben. Pénteken délelőtt egy idős hölgy félrenyert a Málomi úti üzletben. Elájult, és teljesen leállt a légzése is. Az üzlet személyzete jól reagált, már a hölgy köhécselésekor elkezdték az első segélynyújtást, és riasztották a mentőket. Mire kértek, a hölgy már ismét eszméleténél volt. Ment az adok-kapok csütörtökön este. Rendőrök és mentők érkeztek a pécsi Széchenyi térre. Ütésváltás történt. Abba ma úgy tudja, hogy egy 40 év körüli férfit kórházba kellett vinni, mert fejsérülést szenvedett. A garázdaság elkövetésével gyanúsítható férfival szemben a rendőrök intézkedtek. Kiderült, nem sokkal előtte kötött bele egy idős férfiba a Szent István téren. Kortárs junior címmel tartanak múzeumpedagógiai foglalkozást a gyerekeknek a Zsolnai negyedben. Az M21 galéria kiállítása a Vazareli 120 pécsi esemény sorozathoz kapcsolódva vonja be a fiatalokat, a műtárgyakon keresztül mutatják be a stílust. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, augusztus végéig útszűkület, sebességkorlátozás érvényes. Ivóvízhálózati munkák miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtó sávját és a Jegenyés utca északi kijáratát, ez így Zsák utca lett. A Táncsics utcáról az 58-as útra ki lehet hajtani továbbra is. A délutáni 33-34 fokról este 27-re csökken majd a levegő hőmérséklete, fölnézhetünk a csillagos égboltra, mert hogy nem lesz felhő fölöttünk, és a szerencsénk van a perzeid, a meteorraj egy-egy villanását is megpillanthatjuk. Holnap Baranyában 18 fokra ébredünk, lehet éjszaka tehát nyugodtan szellőztetni, de hétfőn délután már újra jön a meleg idő 35-36 fokkal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! 9 óra elmúlt, Mákszem Levente vagyok. Végre szusszanhatunk, egy kicsit felfrissültünk és pihenhetünk is a rövid hétvége pihenő napján. Ma, augusztus 9-én, vasárnap, a nyár fiai, esküdözés és az egyetlen szerelem. The Boys of Summer DJ Sammy-től elsőként, aztán nem sokára az All for One és az Ice Fair, és a Blue is jön a One Love-vel.
0: Best FM!

voltál, de te fadultál, veled tanultam, poklos mennyország. Kicsit eldurvultál, nem is hiányzott, csak az első fáj.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 9-én vasárnap, ezen a napon, miközben 1957-ben született Melanie Griffith is, amerikai színésznő, olyan filmek sztárja, mint az Alibi testa, Valami vadsága, Dolgozó lány, vagy a Hiúságok mágiája. A mozis nosztalgia után zenei Backstreet Boys, We've Got It Going On a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Mary J. Blige Family Affair című dalával megy tovább a vasárnap reggel. Az a vasárnap, amely a héten az egyetlen pihenő napunk, tegnap munkanap volt, ugye a legtöbbünknek legalábbis, de legalább erre az egy napra az időjárás is oda teszi magát, ami azt jelenti, hogy alig lesz felhő az égen, esni nem fog, 30-36 fok a melegebb értékek délkeleten valószínűek, és lágy szellő is pújdogál majd. Kellemes pihenést, jó időtöltést kívánok!
1: A 90-es és 2000-es

Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 9-e van vasárnap, 1959-ben például a mai napon született Michael Kors, amerikai divattervező, a róla elnevezett divatmárka létrehozója. És itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből Justin Timberlake dala, a Señorita Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a vége a vasárnap reggelnek. Jó pihenést, jó hétvégét kívánok, és hát jó kirándulást, ha végre kimoccanunk otthonról. Ma sem fogunk fázni, de 40 fok sem lesz a kettő között valahol. Részletek a hírek végén, a következő órában pedig begördül a... On, Curtis és Péli Barna, és jön majd Tupac slágere is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do be.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Megújult a helyi szolgáltatóház környezete. Hamarosan kezdődik az új évad a Pécsi Nemzeti Színházban. Esküvő alatt fosztottak ki egy házat. Megújult a helyi szolgáltatóház környezete, új közösségi tér jött létre, illetve korszerű körforgalom is épült európai fejlesztési forrásból a Baranyai Siklóson, közölte a Vármegyei Önkormányzat. A megyei helyhatóság közleményében azt írta, a terület és településfejlesztési operatív program plusz 300 millió forintos támogatásával megvalósult beruházás eredményeként a szolgáltatóház keleti oldalán egy korszerű közparkot alakítottak ki, új padokkal, árnyékot biztosító napvitorlával, zöld felületekkel és szökőkúttal, új parkolóhelyként, másik létesítménnyel. A beruházás a Siklósi és a Vármegyei Önkormányzat együttműködésében valósult meg, áll a közleményben. Esküvő alatt foszthatták ki a családi házat, közel 10 milliót vittek el. A Pécsi Járásbíróság el is rendelte két férfi letartóztatását egy hónapra. Jelentős értékre dologi erőszakkal elkövetett lopás és nagyobb értékre dologi elleni erőszakkal elkövetett lopás gyanúja miatt. Az ügyész a bíróság határozatát tudomásul vette, a gyanúsítottak fellebbeztek. Ahogy lenni szokott, idén is ősszel indul el a Pécsi Nemzeti Színház új évada. A társulat több új produkcióval is készül. Az első ős bemutató, Szűcs Zoltán, Randi Bár, Minden este lehet az első című zenés párkapcsolati kamarajátéka lesz, amelyet április 3-án mutatnak be a közönségnek az N. Szabó Sándor teremben. A rendező Fekete Katalin lesz. Piszkos Freda felolvasó címmel érkezik Pécsre, Kern András és Nyári Krisztián. Életre keltik majd Rejtő Jenő világát. Harmonikán Berec Péter közlekedik. Közös nyomozás indul majd legendák és tények nyomába.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Augusztus 10 és 14 között teljes szélességében lezárják Pécsett az Ipar utca, Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszt burkolatjavítás miatt. A Batthyány utca a Légszergyár utca irányából Zsák utcává válik. A délutáni 33-34 fokról este 27-re csökken majd a levegő hőmérséklete, fölnézhetünk a csillagos égboltra, mert hogy nem lesz felhő fölöttünk, és a szerencsénk van a perzeid, a meteorraj egy-egy villanását is megpillanthatjuk. Holnap Baranyában 18 fokra ébredünk, lehet éjszaka tehát nyugodtan szellőztetni, de hétfőn délután már újra jön a meleg idő 35-36 fokkal.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó pihenést, jó hétvégét kívánok augusztus 9-én, vasárnap. Sok boldogságot, kedves névnapos emődök, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Az órát az a Ricky Martin nyitja, aki idén hazánkban is koncertezett, de jön még a Matchbox 20, az Aesopbész, Robbie Williams és az Aerosmith is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max Szemlevente vagyok.
0: Best FM.

0: nem kopik. Best FM, a legjobb zenék. A kegyetlen nyárnak szerencsére vége szakadt, mert hogy a 41,6 fok az valóban embertelen. Ez az új magyarországi melegrekord, és hát ugye a hőkupola alatt született, ha jól emlékszem, csütörtökön, a hét legmelegebb napján. Ma szerencsére ilyesmitől nem kell tartani, 30-36 fok a legmelegebb délkeleten lesz, felhő is alig lesz az égen, közben viszont lágy szellő fúj, és igazán ideális lesz az idő szabadtéri programokhoz, hiszen nem fog esni. Ace of Base és az emlegetett kegyetlen nyár, a Cruel Summer érkezik a Besten.
1: A 90-es

0: Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 9-e van vasárnap. Sok boldogságot kívánok annak, aki a születésnapját ünnepli. Egy napon született, nem tudom, tudja-e, Whitney Houstonnal, aki 1963. augusztus 9-én látta meg a napvilágot. És aki nem tudná, ki ő, Grammy-díjas amerikai énekesnő, színésznő, minden idők egyik legnagyszerűbb és legsikeresebb művésze, a 80-as és 90-es évek első számú pop énekesnője.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is jön a vasárnap délelőtt utolsó órája benne olyan könnyed nyári slágerekkel, mint Salomé du Bahiai, vagy Beritől az Ébredj velem. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rengetegen csatlakoztak az energiatakarékossághoz, visszanevezik a honvédségi alakulatokat, napos szinte felhőtlen időig érkezik. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Példanélküli volt az összefogás az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez, a magyarok 84%-a csatlakozott ehhez. Erről a gazdasági és energetikai miniszter beszélt közösségi oldalán. Kapitány István közölte, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett, önként átszervezte termelését, elhalasztotta az energiaigényes munkafolyamatokat, ennek eredményeképpen több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdasági Miniszter. Bóna Szabolcs szerint a gazdák a nekik járó összeg akár háromnegyedét is megkaphatják előre. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet, összesen több mint 14 milliárd forint. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. Többek között ismét Kinizsipál, Klapka György, Bocskai István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok és ezredek szeptembertől. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Eddig a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, de súlyos szabálytalanságokat is feltártak. Részletek Helik Ferenctől, a Nébik élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesétől.
2: Egy Pest megyei fagylaltkészítőnél több mint 1,6 tonna leják minőségmegőrzési idejterméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt, közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok, ezeket vizsgálták a szakemberek, 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van.
1: Nagyrészt felhőtlen, száraz idő vár ránk mérsékelt széllel. A hőmérséklet 29-35 fokig is felkúszhat. Holnap a legtöbb helyen derült napos idő várható, de északnyugat felől fátyol, északnyugaton gomoly felhők is születhetnek. Hajnalban 12-18, délután 33-37 fokot mérhetünk odakint. Kedden a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni kevés helyen fog, délután 32-38 fokra készülhetnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, 11 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. A mögöttünk álló forró időszakról rappel majd Coolio ebben az órában, szól a Too Hot, Too Forró. Kocsikázunk majd Nellyvel, jön a Ride With Me, de csak is a Rizzo Kicks dala után Down With The Trumpets. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó pihenést, jó utat, jó hétvégét kívánok, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, jó pihenést, jó hétvégét kívánok. Az időjárásra nem lehet panasz, hiszen az egynapos rövid hétvégén szinte felhő is alig van az égen, a kegyetlen 40 fokos forróság megszűnt, 30-36 fok a melegebb a délkeleti ország részben várható. Lágy szellő teszi kellemesebbé a vasárnapi kirándulást, strandolást, úgyhogy jó pihenést kívánok mindenkinek. Az Envók dalával My Love in a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenéjék, egy újabb szülinapos, augusztus 9-e van, 1968-ban pedig ezen a napon született Gillian Anderson, amerikai színésznő, világhírre az X-akták című sci-fi szériában tett szert, a szkeptikus FBI ügynök Dana Scully megformálásával, azóta pedig elsősorban olyan tévésorozatok főszereplőjeként láthattuk, mint a Hajsza, a Szexoktatás vagy a Korona.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: El is repült a vasárnap délelőtt, úgyhogy ideje átadnom a stafétát B-német Diának. Pink Stupid Girls című dalával indul a vasárnap délutáni. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megújulhat itthon a kötött pályás közlekedés. Kiválasztották az év strandételét. Verőfényes napsütésben lesz részünk ma. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Az ezzel kapcsolatos kormányhatározat ugyanis megjelent a Magyar Közlönyben, írta a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítanák meg a magyar kötött pályás közlekedést. Fejlesztenék például a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vasútvonalat. Megújítanák a budapesti HÉV hálózatot. A tervek között szerepel a 3-as metró meghosszabbítása, a pesti és budai fonódó villamos hálózat fejlesztésének folytatása, új Intercity és HÉV szerelvények beszerzése is. Sok dolguk akadt a mentőknek júliusban, több mint 116 ezer beteget láttak el, csak nem 3200 közlekedési balesetnél segédkeztek, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az utakon. Az Országos Mentőszolgálat összesítése szerint egyebek mellett 141 hőgutával és hőkimerüléssel, 1640 allergiás reakcióval és anafilaxiával kapcsolatos esethez riasztották őket. Egy Fonyódligeti bisztró friss pisztráng konzervje lett az év strandétele. A versenyen a fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitást és a gyors tálalhatóságot is figyelte, ismertette rádiónkban Pach Gábor, a szervező balatoni kör elnöke.
2: Az idén rekordot döntött a nevező ételek és a nevező helyek száma. Nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. A népvándorlás indul meg az előhirdetés után, és nagyon sokan meg akarják kóstolni az adott ételt, nem csak a nyertesét, hanem a különböző díjazottakét is. Ha ezt megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy hú, hát ilyet is tud a Balaton. Nagyon jó dolog, egy jó útmutatás a vendégek részére, és a vendégek meg hálásak azért, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre.
1: A Tiszába csúszott és elmerült egy autó Tiszadobnál. A baleset a Ponton híd mellett történt. A jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba. Vezetője ki tudott úszni a partra. Felhőt alig láthatunk majd az égen, ragyoghat a nap. A hőmérséklet 29-35 fokig is felkúszhat. Holnap a legtöbb helyen derült, napos idő várható, de északnyugat felől fátyol, északnyugaton gomoly felhők is születhetnek. Egy-egy zápor, zivatar sem teljesen kizárt. Délután 33-37 fokot mérhetünk odakint. Kedden a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni kevés helyen fog, 32-38 fokra készülhetnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét és kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Augusztus 9-e van, 12 óra múlt néhány perccel, úgyhogy jó étvágyat az ebédelőknek. Én Bénémet Dia vagyok, és indítok már is egy Pink dallal. Egy 2006-os szerzeményt hoztam tőle, amivel megmutatta, hogy nem csak énekelni tud, hanem társadalmi témákban is vállalja a véleményét.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ma az ország nagy részén 29 és 35 fok közötti értékeket mérhetünk. Néztem az előrejelzéseket, napos idő valószínű, jellemzően kevés felhővel a jövő hét elején. Csapadékra általában kicsi az esély sajnos, de a nap második felében északnyugaton már előfordulhat zápor, zivatar. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz, a minimum 13 és 22, a maximum pedig 32 és 37 fok között alakulhat.

0: Best FM, a legjobb zenék. Már is megyünk tovább friss közlekedési infókkal. A 4-es főúton például Vecsé és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, úgyhogy a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 6-os főúton Pécsett a 199-es kilométernél a gázvezetéket javítják, a munkaterület mellett most irányonként csak egy sávon közlekedhetnek a járművek. A 7-es főúton Polgárdi közelében pedig árok és patka rendezési munkát végeznek, úgyhogy a 80-as és a 87-es kilométer között az aktuális munkaterületnél táblák hívják fel a figyelmet az útszükületre, míg a 10-es főúton Pilis Csabán a 26-os kilométernél elektromos kábelt telepítenek, útszükület mellett dolgoznak, aki pedig a 11-es főúton halad Szentendrén, a 18-as és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami bizony napközben torlódást okozhat. Kitartást mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó hétvégét mindenkinek, folytatódik a vasárnapi Best délután, mindjárt a hírekkel, hiszen itt a 2 óra, aztán hozom a tankcsapdát is.
2: Álmomban Pesten, megjelent Isten.
1: Ez a dal már bekészítve, és itt lesz az Outkast is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vendégek lettek rosszul egy gyógyfürdőben. 160. születésnapját ünnepli a fővárosi állatkert. Szikrázó napsütésben lesz részünk ma. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken. A rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt azonban a szokottnál lényegesen gyorsabban kell dolgozniuk a gazdáknak. Tájékoztatta rádiónkat Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
2: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az aszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb lékinyelés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akármilyen kis termés is van.
1: Vegyszerek miatt került kórházba az Igali gyógyfürdő több vendége. Tegnap délután rosszul létre panaszkodtak strandolók az élményfürdőben. A területet ezért kiürítették, a tűzoltók pedig átvizsgálták. Kiderült, hogy egy technikai probléma miatt az egyik medencébe nagy mennyiségű klór került. A mentők 14 embert vizsgáltak meg, közülük 4 felnőttet és 2 gyereket megfigyelésre kórházba vittek. A vizet azóta megtisztították, de az érintett medence valószínűleg holnapig zárva lesz. 160 éves lett a fővárosi állat- és növénykert. Megnyitásakor a park volt a világ 30. ilyen intézménye. Akkor alapvetően az volt a feladata, hogy minél többféle állatot mutasson be a világ különböző tájairól. Sós Endre főigazgató a születésnapi ünnepségen hangsúlyozta, azóta a budapesti állatkert egy globális és lokális természetvédelmi központtá vált. A fővárosi állat- és növénykertet évente több mint 1 millióan látogatják meg. Az intézmény egyébként hétvégén különleges programokkal ünnepli születésnapját. Súlyos helikopterbaleset történt Rio de Janeiroban egy nemzeti parkban. A szerencsétlenségben a pilóta és összes utasa, 3 kolumbiai turista meghalt. A roncs az erdőség közepén égett ki. Nagyrészt felhőtlen, száraz idő vár ránk mérsékelt széllel. A hőmérséklet 29-35 fokig is felkúszhat. Holnap a legtöbb helyen derült, napos idő várható, de északnyugat felől fátyol, északnyugaton gomoly felhők is születhetnek. Hajnalban 12-18, délután 33-37 fokot mérhetünk odakint. Kedden a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni kevés helyen fog, délután 32-38 fokra készülhetnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jöjjön egy dal, ami a kapcsolat nehézségeiről szól, amely a szerelem bizonytalanságát mutatja be nekünk. Méghozzá 2003-ból indítom az Outkast slágerét, ez pedig nem más, mint a Héja. Egy óra múlt, néhány perccel rovolunk tovább a legnagyobb kedvencekkel. Itt a Best FM-en. Én Béni Meddia vagyok, ádiózunk együtt.
0: Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét és kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Augusztus 9-e van, 12 óra múlt néhány perccel, úgyhogy jó étvágyat az ebédelőknek. Én Bénémet Dia vagyok, és indítok már is egy Pink dallal. Egy 2006-os szerzeményt hoztam tőle, amivel megmutatta, hogy nem csak énekelni tud, hanem társadalmi témákban is vállalja a véleményét.
1: Best FM.

0: az igazi hős, benned is benne. Dennis MC.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM legjobb zenék, utolévők, figyelem, az M60-as autópályán az M6-os irányába a 23-as és a 18-as kilométer között felújítják a burkolatot, a belső és a leálló sávot lezárták, ez okozza a lassulást. Eközben az M70-es autópályán az M7-es felé vezető oldalát Letenye térségében a 3-as kilométertől a végcsomópontig hitépítés miatt lezárták, ennek kapcsán a 2-es kilométernél lévő Letenye csomópontban sem le, sem felhajtani nem lehet az M7-es irányába. A terelőutat a 7-es főúton jelölték ki, a Horvátországba tartók itt tudnak átlépni a határon, míg a Budapest felé tartóknak egészen Becsehelyig kell elmenniük, ott lehet felhajtani az M7-es autópályára. Az 1-es főúton pedig Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél is útszükület van érvényben, Bicske és Óbarok között is, a 35-ös kilométernél csomópontépítési munka miatt útszükület mellett engedik a jármű. Műveket. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és robogunk tovább a legjobb zenékkel, de előtte jönnek a hírek itt a 2 óra, amit pedig bekészítettem, az nem lesz más, mint Király Viktor és Curtis közösen. Mert a tánc hamarosan a Best FM-ben, az órát pedig ezzel indítom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Érdemes folytatni a tudatos energiafelhasználást. Tojással dobálták meg a koszovói miniszterelnököt. Maradnak a 35 fok feletti csúcsok. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. A magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentését célzó összefogáshoz, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető példanélkülinek nevezte az együttműködést. Elmondása szerint 1000 magyarországi nagyvállalat szervezte át termelését, halasztotta el energiaigényes munkafolyamatait, illetve önként mérsékelte fogyasztását. Ennek eredményeként a legkritikusabb időszakban több mint 500 megawattal sikerült csökkenteni az energiafelhasználást. Kapitány István szerint a tudatos energiahasználatot a mindennapokban is érdemes megőrizni. Kényszerleszállást hajtott végre egy kétszemélyes kisrepülő Röjtök Muzsai közelében. A Fertőszent Miklósról indult gép egy szántóföld mellett ért földet, majd egy árokban állt meg úgy, hogy az egyik szárnya az úttestre lógott, sokáig akadályozta a forgalmat. A repülőgép fedélzetén ketten tartózkodtak, egyikük sem sérült meg. A Tiszába csúszott és elmerült egy autó Tiszadobnál. A baleset a pontonhíd mellett történt, a jármű egy csónak szállítóval együtt került a folyóba, vezetője ki tudott úszni a partra, közölte a katasztrófavédelem. Tojással dobálták meg Albin Kurti koszovói miniszterelnököt a parlament alakuló ülésén. Az egyik ellenzéki képviselő akkor kezdte dobálni a kormányfőt, amikor Kurti ismét az ülés elhalasztását kérte, mert továbbra sincs megállapodás a leendő államfő személyéről. Testőrei azonban körbevették a miniszterelnököt, az ülést pedig félbe szakították. Kurti később azt mondta, kész azt is vállalni, hogy tojással dobálják, ha ennek árán az ellenzék hajlandó tárgyalni vele. Koszovóban továbbra is politikai patthelyzet van, 16 hónap alatt 3 parlamenti választást tartottak. Tragédia történt a nagyatádi Extreme-en triatlon versenyen. A szervezők közleménye szerint az úszás során egy váltóban induló versenyző a parttól mintegy 100 méterre rosszul lett. A vízimentők azonnal közbeléptek, majd a parton orvosok és mentők kezdték meg az újraélesztést. A helyszínre mentő helikoptert is riasztottak. A hosszantartó összehangolt életmentés ellenére a versenyző életét nem sikerült megmenteni. Általában derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz. A hőmérséklet 29 és 35, késő este 20 és 27 fok között várható. Holnap az ország legnagyobb részén derült napos idő várható, a minimum többnyire 12 és 18 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, a szeles észak-dunántúli helyeken magasabb értékek valószínűek. A maximum 33 és 37 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Na meg a Why Don't You a Gramofonzitól, a legismertebb dal a 2009-ből, ami bizony rövid idő alatt a klubok kedvencévé vált Európában. A különlegessége az, hogy a Modern House alapokat a régi jazz és swing hangulatával keveri. Így lesz igazán egyedi. Ezzel megyünk tovább, én Béli Mendia vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék a Sweet For My Sweet-tel. Megyünk tovább CJ Lewis 94-es dalával, ami a 90-es évek reggae pop hullámának egyik ismert slágere lett. A különlegessége az, hogy egy klasszikus 1961-es dal feldolgozása, méghozzá reggae stílusban. Európában nagyon nagy sikert aratott, több országban bekerült a slágerlisták élmezőnyébe, és hát mondhatni, hogy a 90-es évek brit reggae pop vonalának egyik legismertebb előadója lett CJ Lewis. Vele folytatjuk most, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M6-oson például Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak a Pécs felé vezető oldalon. Most a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Aztán az M30-ason a 39-es jelű Szikszó csomópont környékén aszfaltoznak, mindkét irányban sávzárásra kell készülni. Az M43-as autópályán pedig Csanádpalota irányában Szeged elkerülő szakaszán útépítők dolgoznak. Ott a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont fel és lehajtó ágát zárták le. A javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM-a legjobb zenék, Jessie J slágerét hallgattuk, ez volt a Domino, és hamarosan a friss hírekkel folytatjuk, mindjárt 3 óra van, az órát pedig Crystal Waters és Alex Odino indítja perceken belül, de addig is itt van a jetlag dala, ez már akarszalagok a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
2: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
3: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 15-én Wine & Vibe Festival a Villányi Mahol Borászat udvarán. Fellép DJ Breda Bia, S. Becca, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Eddie. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Jegyek elővételben wine&vibe.hu. A Káptalan Kertben augusztus 14-én fellép a Voicingers, vagy másnap a Belga. Bővebb információ és jegyvásárlás www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Augusztus 15-én a csempehajtogatás foglalkozáson ajándéktasak készítő műhely lesz, ahol gyönyörű dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Gran Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood. Augusztus 18-án és 25-én a Varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A Varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energiamegmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizikaórásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
5: Argentin tenor lép fel holnap, Pécset rászoruló családok fűtését támogatják. Folytatódik a nyárias idő, de egyelőre nincs kánikula. Több mint 1 milliárd forinthoz jut a Sármelléki repülőtér. A kormány pénteken jelentette be, hogy 5,5 milliárd forintot biztosít a likviditási gondokkal küzdő debreceni, sármelléki és a pécsi Pogányi repülőtérnek, mivel azok fontos turisztikai és területfejlesztési szerepet töltenek be idehaza. Varga Balázs közösségi oldalán úgy fogalmazott, a kormány azt is világossá tette, hogy vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét, és átfogó átvilágítást tervez annak érdekében, hogy hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. Kiemelte, a Hévíz Balaton Airport jövője többek között azon múlik, mennyire tud bekapcsolódni az európai légi közlekedési hálózatba majd. Az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat szociális naperőművei, amelyek télen rászoruló családok fűtését támogatják. A leginkább érintett termelőhelyek Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén megyék, de Somogyban, Zalában is működnek a napelemek, kiszolgálva a lakosságot. Sokan hűsölnek a nagy melegben a pécsi hullámfürdőben. Ennek működéséhez egyébként nem használnak hálózati ivóvizet. A létesítmény napi átlagos 220 köbméteres vízigényét saját kutak biztosítják. Ezt tudta meg a Pécs Ma, a hullámfürdőt üzemeltető Pécsi Sportiskola PSN ZRT-től. Az elmúlt időszakban több takarékosság intézkedést is bevezettek. Országszerte 19 városban, többek között Pécset, Esztergomban és Tihanyban várják az érdeklődőket az Orgonapont Fesztivál koncertjei augusztus 30-áig. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városban 24 alkalommal várja a közönséget. Az idei fesztivál legnagyobb szenzációja José Cura argentin tenor és Szamosi Szabolcs Lisztdíjas orgonaművész turnéja. Holnap a Pécsi Bazilika ad otthont ennek a koncertnek. Az eseménye a Filharmónia Magyarország Gorgonapont sorozatának egyik kiemelt hangversenye lesz, és nem csak Pécset, de Esztergomban, Békés Csabán és Debrecenben is hallhatja majd a közönség. Idén visszatér Pécs legnagyobb nyitó bulija, jön a PTE Welcome Fest. A közönséget a Carson Coma, Dash, Jude Law, LL Junior, Kroger, Fiji, illetve George Junior is várja majd mások mellett. Szeptember 11-én és 12-én szervezik majd meg tehát a partit, amelyben köszöntik a Pécsi Egyetemre érkező fiatalokat.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
5: Augusztus 10 és 14 között teljes szélességében lezárják Pécsett az Ipar utca, Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszt burkolatjavítás miatt. A Batthyány utca a Légszergyár utca irányából Zsák utcává válik. A délutáni 33-34 fokról este 27-re csökken majd a levegő hőmérséklete, fölnézhetünk a csillagos égboltra, mert hogy nem lesz felhő fölöttünk, és a szerencsénk van a perzeid, a meteorraj egy-egy villanását is megpillanthatjuk. Holnap Baranyában 18 fokra ébredünk, lehet éjszaka tehát nyugodtan szellőztetni, de hétfőn délután már újra jön a meleg idő 35-36 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Friss hírek, információk legközelebb 4 órakor a Best FM-en. További kellemes hétvégét kívánok. Hamarosan kezdődik a Pécs Café Light izgalmas témákkal és még több zenével. A mikrofonnál este 6-ig a főszerkesztő H. Horváth László. Startolunk. Itt van elsőként a páros Alex Gaudino, Krisztál Voltersz a közösen.
0: 101.7 Best FM.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
1: Beszélgető partnerem dr. Horváth Györgyi, egyetemi adjunktus, intézetigazgató, PT1 JTK, a Farmakognózia Intézet. Témánk az illóolajak nyári használata.
2: Először is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, és mielőtt még belevágnánk a témába, szeretnék néhány általános megfontolást azért elmondani a kedves hallgatóknak. Nagyon fontos az, hogy mindig higítva szabad használni az illóolajokat, főleg most itt nyár kapcsán is kenhetünk magunkra is illóolajokat, de így töményen azért ez egyáltalán nem javasolt és nem is elfogadott a szakmabeliek oldaláról. Itt elő fogom majd vezetni, hogy elsősorban jó minőségű növényi zsíros olajokban lehet őket higítani, például említeni fogom a körömvirágolajat, de lehet ez egy jó minőségű olívaolaj, édes mandulaolaj, ezek amelyek így közismertebbek a hallgatók számára is szerintem. Akkor nagyon fontos megjegyezni, hogy ilyenkor előszeretettel használunk citrusféléket, tehát citrom, mandarin, narancs, bergamot illóolajokat, de ezek fényérzékenyítő hatásúak lehetnek, hogyha magunkra kenjük őket, vagy külsőleg alkalmazzuk őket bármilyen formában. Ez azt jelenti, hogyha mondjuk egy ilyen illóolajat bele is teszünk egy külsőleges készítménybe, akkor azért fedjük le a testünket egy ruhadarabbal, és lehetőleg ne menjünk napozni. Ugye hát ilyenkor a napra szoktunk menni, és annyira nem szoláriumozni, de kerülni kell az UV-fényt, mert elég komoly, akár égési sérülésekhez hasonló tünetek jelentkeznek meg a bőrünkön, tehát ezek fényérzékenyítőek, és a mennyiségüktől függően nagyon súlyos bőrallergiát, reakciókat tudnak kiváltani, ez nagyon fontos. Aztán figyeljünk oda a gyerekekre, mert körülbelül 3 év alatt nem szabad semmilyen kámfor, mentol tartalmú illóolajat adni a gyerekeknek, ezt főleg ők belélegezve, légzési nehézségek, és itt is mennyiségtől függően, illetve egyéni adottságtól függően komoly fulladásos tüneteket is produkálhatnak a gyerekek. És még egy gondolat, hogy egy adott illóolaj esetében, ugye ők folyadékok, barna, sötét üvegben tároljuk őket, főleg itt a melegben nagyon fontos, hogy hűvös helyen, tehát ez mondjuk egy 20-23 foknál nagyobb hőmérséklet ne legyen, ahol tároljuk őket, mert nagyon érzékenyek fényre is, hőre is, és el fogják veszteni azt a minőségüket, illetve akár egy felhasználási lehetőségüket is, hogyha nem megfelelően tároljuk őket. Az utolsó gondolatom, hogy itt fogok én is beszélni ennekről, hogy illóolaj kemotípus. Ez azt jelenti az ő esetükben, hogy nagyon sok komponensből áll egy ilyen illóolaj folyadék, tehát nem egy, hanem akár lehet benne 50-100-200 komponens is, ami nagyon jó egyébként számunkra, meg akár gyógyászati szempontból is ezért is használhatók ők fel. De ugyanakkor ezek a kémiai összetevők, amik bennük vannak, ezek meghatározzák az illatukat, meghatározzák a felhasználásukat, meghatározzák azt is, hogy az az adott illóolaj toxikus-e vagy nem például, tehát mérgező-e vagy nem. Tehát a kemotípusnak nagyon fontos jelentősége van, és ha azt mondom például egy levendula olajnál, hogy az egy kámforos kemotípus, az azt jelenti, hogy ez a komponens, tehát a kámfor van benne nagy mennyiségben, és nem pedig a megszokott, elvárt finom levendula illatú linalol. Tehát egy picit azért valamilyen szinten, ahogy a konyhában is főzünk, és kell egy kicsit érteni a alapszinten a kémiához, na hát ilyen szinten itt is kell a kemotípusokról és egy icipici kémiáról beszélnünk.
0: Innen folytatjuk hamarosan a Best FM-en, a Pécske Félájtban. Yeah.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: Beszélgető partnerem dr. Horváth Györgyi, egyetemi adjunktus, intézetigazgató, PT1 JTK, a Farmakognózia Intézet. Témánk, hogy a nyári időszakban milyen illóolajokat érdemes használni, akár hűsölésre is.
2: Csak hogy belevágva a részletekbe, ugye az első, amit nyáron így a kikapcsolódáshoz kapcsolódik, hogy bepakoljuk a csomagokat, a bőröndöket, és elkezdünk utazni. Na most ugye különbözőképpen reagálunk, és valakinél előjöhet egy utazási rosszul lét émelygés. Erre egy nagyon jó megoldás, hogyha a citrom illóolajat vesszük elő a kis csomagunkból, és ebből 2-3 cseppet elég egy papír zsebkendőre cseppenteni, 3-4 mélyen belélegezni, és ez az illat olyan hatással van ránk, ami ezt az émelygést és a rosszullétet tudja csökkenteni, és úgy érezzük magunkat már, hogy mintha egy citromligetben sétálnánk, és ez a fajta asszociáció vagy gondolatok is segítenek ahhoz, hogy fizikálisan is csökkentsük a kellemetlen tüneteket. Aztán ugye ami elő szokott még jönni, hogy utazunk, és akkor fejfájás is hirtelen ránk törhet. Erre, ebben az esetben pedig egy, amit az elején mondtam, hogy higítani kell zsíros olajban, 2 ml mennyiségben egy csepp borsmentaolajat tehetünk hozzá, jó kis mentolos, közismerten ugye aktiválja a hideg receptorokat, fejfájás csillapító hatása is bizonyított humán klinikai vizsgálatokban, illetve tehetünk hozzá 2 csepp vadlevendula illóolajat. Ez a vadlevendula illóolaj nem a megszokott klasszikus levendulaolajunk, hanem ez az úgynevezett is, most egy latin nevet is mondok, a lavandula latifolia spica nevű változat, ami viszont eukaliptol főkomponens, tehát kicsit a friss eukaliptusra jellemző kemotípusú olajról van szó. Ezeket összekeverve a halántékunkhoz, illetve a tarkunkra tudjuk kenni, és akkor a fejfájást tudjuk csillapítani. A vadlevendulánál maradva előfordul, ugye, hogy most megyünk a tengerpartra is, és ott esetleg találkozunk medúzával, aki nem túl kellemes a vele való találkozás. Tehát medúza és daráscsípéseknél is például ezt a vadlevendula illóolajat használhatjuk, szintén így 1-2 ml növényi olajban felhigítjük, és közvetlenül a medúza csípés és a darázs csípés felületére kell naponta többször kenni. Egy nagyon jó gyulladás csökkentő hatással és hát hűsítő hatással is rendelkezik ez a vadlevendula illóolaj. És akiktől még nagyon tartózkodunk, nem csak a medúzáktól meg a darazsaktól, hanem ugye nem szeretjük a szúnyogokat sem. Itt első körben, hogyha védekezni szeretnénk, tehát a szúnyog és a kullancsriasztókról beszélek most, akkor olyan illóolajokhoz nyúlhatunk, mint például a geránium, a citronella, a klasszikus levendula olajunk, a rozmaring, a borsmenta, teafa és a fahéj illóolajok. Ugyanis ezekről bizonyították, hogy úgynevezett repellens hatásúak, tehát riasztó hatásúak, illetve van közöttük úgynevezett inszekticid hatású illóolaj, ami azt jelenti, hogy ugye rovarokra káros hatással van, viszont ránk meg nem, szerencsére. Tehát ezekből az illóolajokból válogathatunk, és szintén fontos, hogy nem higítatlanul, hanem valamilyen növényi zsíros olajban, ez lehet akár egy édes mandulaolaj, felhigítjuk őket, és úgy alkalmazzuk, vagy akár készítünk egy rollont, és akkor bizonyos pontokon, csuklón, bokán hajlatokat be tudjuk ezzel a rollonnal kenni, és akkor nem elkerülhetjük a szúnyog és a kullancs támadásokat.
1: Köszönöm szépen, a zenei maraton már is folytatódik, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A zenei maraton a következő órában Justin Timberlake slágerével folytatódik, Cry Me a River, előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk délután 4 órakor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Világbajnokságon vannak a pécsi ejtőernyősök. Idősasszony életét mentették meg egy boltban. Ütésváltás történt, a rendőrséget is ki kellett hívni. Megújult a helyi szolgáltatóház környezete, új közösségi tér jött létre, illetve korszerű körforgalom is épült európai fejlesztési forrásból a Baranyai Siklóson, közölte a Vármegyei Önkormányzat. A megyei helyhatóság közleményében azt írta, a terület és településfejlesztési operatív program plusz 300 millió forintos támogatásával megvalósult beruházás eredményeként a szolgáltatóház keleti oldalán egy korszerű közparkot alakítottak ki, új padokkal, árnyékot biztosító napvitorlával, zöld felületekkel és szökőkuttal, új parkolóhelyként, másik létesítménnyel. A beruházás a Siklósi és a Vármegyei Önkormányzat együttműködésében valósult meg, áll a közleményben. Hárman haltak meg szabadtéri tüzekben a héten. Az elmúlt napokban volt a legtöbb kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon. Hárman pedig életüket vesztették, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Dóka Imre elmondta, idén eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, ezekben 66-an sérültek meg, és csaknem 97 millió négyzetméternyi terület volt érintett a lángokkal. Idén az elmúlt héten volt a legtöbb szabadtéri tűz, csütörtökön pedig hárman is elhunytak. A Baranyában, Cserkúton, Komárom-Esztergomban, Esztergomban egy-egy hétvégi ház és a körülötte lévő ajnövényzet égett, illetve szemét is lángra kapott. Idősasszony életét mentette meg a személyzet egy pécsi üzletben. Pénteken délelőtt egy idős hölgy félrenyert a Málomi úti üzletben. Elájult, és teljesen leállt a légzése is. Az üzlet személyzete jól reagált, már a hölgy köhécselésekor elkezdték az első segélynyújtást, és riasztották a mentőket. Mire kértek, a hölgy már ismét eszméleténél volt. Ment az adok-kapok csütörtökön este. Rendőrök és mentők érkeztek a pécsi Széchenyi térre. Ütésváltás történt. A Bama úgy tudja, hogy egy 40 év körüli férfit kórházba kellett vinni, mert fejsérülést szenvedett. A garázdaság elkövetésével gyanúsítható férfival szemben a rendőrök intézkedtek. Kiderült, nem sokkal előtte kötött bele egy idős férfiba a Szent István téren. A közelmúltban a Szatymazi repülőtéren megrendezett ifjúsági nemzeti bajnokságon taroltak a Baranya megyei repülő- és ejtőernyős klub versenyzői. A dobogó mindhárom fokát elfoglalták. Most Németországba utaztak, ott zajlik ugyanis a világbajnokság, az eredményekről pedig természetesen mi is beszámolunk majd itt a híreinkben.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Fakivágási munkák miatt a Pécs és a Remeterét közötti úton útszűkület, sebességkorlátozás lesz érvényes augusztus 12-e és 19-e között. Az úttal párhuzamosan haladó bicikliutat 8 és 15 óra között teljes egészében lezárják majd. A délutáni 33-34 fokról este 27-re csökken majd a levegő hőmérséklete, fölnézhetünk a csillagos égboltra, mert hogy nem lesz felhő fölöttünk, és a szerencsénk van a perzeid, a meteorraj egy-egy villanását is megpillanthatjuk. Holnap Baranyában 18 fokra ébredünk, lehet éjszaka tehát nyugodtan szellőztetni, de hétfőn délután már újra jön a meleg idő 35-36 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Újabb óra, újabb témák, folytatódik a Pécs Café Light, a beszélgetős közéleti kulturális magazin műsor most valóban több zenével, illetve a főszerkesztővel, H. Horváth Lászlóval. Nem is olyan sokára hallható lesz a C-Block 90-es klasszikus a 95-ből, Time is Ticking Away, előtte énekel Justin Timberlake.
0: 101.7 Best FM.

az arcom. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Let's talk about time.

0: a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Ez a Pécs Café Night, ahol már is folytatjuk a tegnapi beszélgetést Polics Józseffel, Komló polgármesterével a beruházásokról.
1: A héten, akik Szilvánsból vagy Szilvás felé közlekedtek, azok csak korlátozásokkal találkozhattak a közutakon, járdákon, tehát annak érdekében, hogy ezek a munkálatok zavartalanul jó minőségben el tudjanak készülni, ahhoz szükség volt ezen a területen ilyen szintű korlátozásra, amit szeretnék külön megköszönni mindenkinek, a türelmét, a megértését. A piramisház mögötti támfal feletti lakóépületben lakóknak pedig külön kiemelten megköszönni gyalogos közlekedési akadályok mellett azt a pozitív emberi tulajdonságot, amit mutattak ebben az őrült hőségben, a melegben, az ott dolgozók itallal, egyéb felfrissítővel való segítésében, ezt külön ki kell emelnem. A munkálatok ezen a területen mondhatom, hogy terv szerint haladnak, reményeim szerint jövő hét végére elkészül az itteni járda és pihenő felületek teljes burkolása, amely azért itt is mutatja azt, hogy merre haladunk, egy kulturális intézményrendszer felé. Dominál a zene, a járda felületeken megjelennek a zongora szimbólumok, a pihenő felületen megjelenik a gitár szimbólum, és bízom abban, hogy jövő hét végére tervezett aszfaltozási munkálatok is meg tudnak valósulni, és akkor már a 48-as tér teljesen, mondhatom, díszben lesz az augusztus 20-ai ünnepség fogadására, és ekkor birtokba fogjuk venni a piramisház mögötti és a támfal közötti területet a felújításra, és így haladunk tovább. A terv az, hogy az Engőáruház előtti területet, ha nem szükséges, akkor a bányásznapok idejére ne bontsuk föl, és ne okozunk ott forgalmi akadályokat, forgalmi dúókat.
0: Hamarosan jövünk a záró résszel.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Zárjuk a beszélgetést Polics Józseffel, Komló polgármesterével, témánk továbbra is a beruházások.
1: Új munkafolyamatok jelennek meg a jövő héten, az a Nyár utcai felújítás, amelyről már beszéltünk az elmúlt hetekben. Itt gőzerűrvel folyt a vízi rendszernek a rekonstrukciója, a felújítása, és hála Isten be is fejeződött. Az aszfaltozási, útépítési munkálatoknak egy kicsit az eredeti tervhez képest később tudunk nekiállni, de bízom abban, hogy előbb kerül befejezésre, mint az augusztus 31-i vállalkozási szerződés szerinti határidő. Itt jövő héten már koronáján a beruházásnak, az aszfaltozási munkákat előkészítő munkálatok, tereprendezés, marás, patkarendezés, aknafedlapok színbeemelése kezdődik meg, és ha a csillagok állása megfelelő lesz, akkor a jövő héten itt is rákerülhet az aszfalt burkolat, és ezzel a Nyár utcai munkálatok az alatta lévő, nagyon rossz állapotban lévő víziközmű rekonstrukcióval együtt egy útfelújítással tud párosolni, ami a versenyképes járások program finanszírozásában nyert támogatást. Ugyanúgy a versenyképes járások programhoz kapcsolódó finanszírozásból tudjuk megvalósítani a Juhász Gyula utca és a Nagy László utca közötti lépcsősor járda felújításának következő ütemét, de itt két sikertelen ajánlattételi felhíváson vagyunk túl. Most zajlik a harmadik, három a magyar igazság, remélem nem kell hozzá egy ráadás, ahhoz, hogy jövő héten a Jogi Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság eredményt tudjon hirdetni, és ha a befejezési határidőt az eredeti tervhez képest a mostani kiírásban már módosítanunk kellett, képest később, tehát nem augusztus végén, hanem reményeink szerint szeptember-október magasságában itt is a következő ütem megvalósítására kell, vagy kerülhet sor. Ezek a beruházások is Komló fejlődését szolgálják, az itt lakók, az ide látogatók érdekét, Komló városa továbbra is épül, szépül, gazdagodik és fejlődik.
0: Polgármester úr, köszönöm!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A Pécs Cafét követően délután 5 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat Sandy Hajnyitól, vagy pedig érkezik a French Affair és a My Heart Goes Boom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Argentin tenor lép fel holnap, Pécset rászoruló családok fűtését támogatják. Folytatódik a nyárias idő, de egyelőre nincs kánikula. Több mint 1 milliárd forinthoz jut a Sármelléki repülőtér. A kormány pénteken jelentette be, hogy 5,5 milliárd forintot biztosít a likviditási gondokkal küzdő debreceni, sármelléki és a pécsi Pogányi repülőtérnek, mivel azok fontos turisztikai és területfejlesztési szerepet töltenek be idehaza. Varga Balázs közösségi oldalán úgy fogalmazott, a kormány azt is világossá tette, hogy vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét, és átfogó átvilágítást tervez annak érdekében, hogy hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. Kiemelte, a Hévíz Balaton Airport jövője többek között azon múlik, mennyire tud bekapcsolódni az európai légi közlekedési hálózatba majd. Az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei, amelyek télen rászoruló családok fűtését támogatják. A leginkább érintett termelőhelyek Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén megyék, de Somogyban, Zalában is működnek a napelemek, kiszolgálva a lakosságot. Esküvő alatt foszthatták ki a családi házat, közel 10 milliót vittek el. A pécsi járásbíróság el is rendelte két férfi letartóztatását egy hónapra. Jelentős értékre dologi erőszakkal elkövetett lopás és nagyobb értékre dologi elleni erőszakkal elkövetett lopás gyanúja miatt. Az ügyész a bíróság határozatát tudomásul vette, a gyanúsítottak fellebbeztek. Országszerte 19 városban, többek között Pécset, Esztergomban és Tihanyban várják az érdeklődőket az Orgonapont fesztivál koncertjei augusztus 30-áig. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városban 24 alkalommal várja a közönséget. Az idei fesztivál legnagyobb szenzációja José Cura argentin tenor és Szamosi Szabolcs lisztdíjas orgonaművész turnéja. Holnap a pécsi Bazilika ad otthont ennek a koncertnek. Az esemény a Filharmónia Magyarország Orgonapont sorozatának egyik kiemelt hangversenye lesz, és nem csak Pécset, de Esztergomban, Békés Csabán és Debrecenben is hallhatja majd a közönség. Ahogy lenni szokott, idén is ősszel indul el a Pécsi Nemzeti Színház új évada. A társulat több új produkcióval is készül. Az első ősbemutató Szűcs Zoltán, Randi Bár, Minden este lehet az első című zenés párkapcsolati kamara játéka lesz, amelyet április 3-án mutatnak be a közönségnek az Enszabó Sándor teremben. A rendező Fekete Katalin lesz.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A munkák miatt lezárták a felső Makárdűlő bevezető szakaszán, így innen nem lehet megközelíteni a Jakab-hegyi utat. Kerülni a Tiborcz utca irányába lehet. A munkálatok augusztus 12-ig tartanak jó utat. A délutáni 33-34 fokról este 27-re csökken majd a levegő hőmérséklete, fölnézhetünk a csillagos égboltra, mert hogy nem lesz felhő fölöttünk, és a szerencsénk van, a Perzeid, a meteorraj egy-egy villanását is megpillanthatjuk. Holnap Baranyában 18 fokra ébredünk, lehet éjszaka tehát nyugodtan szellőztetni, de hétfőn délután már újra jön a meleg idő 35-36 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hajni, köszönöm szépen, friss hírek, információk legközelebb 6 órakor a Best FM-en. További kellemes délutánt a mikrofonnál H. Horváth László, indítom az Enei Maratont, jön majd a héten ünnepelt Jerry Hellivel, ugyanis születésnapos volt az énekesnő, Look at Me, előtte zenél a French Affair, My Heart Goes Boom.
0: 101 hét Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Soundcloud Hit Best FM. Sajnos jövő héten megint visszatér a kánikula, akár 38 fokot is mérhetünk. Hamarosan jönnek a részletek, addig viszont várom a közlekedés legfrissebb híreit. A számom 30-as 889 107-es. Rövidesen irány Monte Carlo a Bermudával, előtte indítom a 90-es klasszikust Westtől.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Holnap reggel kellemesen visszaül a hőmérséklet 15-16 fokra, napközben viszont támad a kánikula, 36 fokra érdemes készülni. Mindez maradni fog majd kedden is, aztán szerdán és csütörtökön 30-32 fok lesz széllel és minimális mennyiségű csapadékkal, pénteken 33, a hétvégén 37, akár 38 fok is előfordulhat. Az időjárás híre után jön a Fun of the Flow dala, ez már a tőlem ne, a Best FM-en.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Összefogtak a magyarok, amikor spórolni kellett az energiával. Csúcsra járatták a mentőket a múlt hónapban. Spanyolországot ellepik a turisták szerdán. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. A magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentését célzó összefogáshoz, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető példanélkülinek nevezte az együttműködést. Elmondása szerint 1000 magyarországi nagyvállalat szervezte át termelését, halasztotta el energiaigényes munkafolyamatait, illetve önként mérsékelte fogyasztását. Ennek eredményeként a legkritikusabb időszakban több mint 500 megawattal sikerült csökkenteni az energia felhasználást. Kapitány István szerint a tudatos energiahasználatot a mindennapokban is érdemes megőrizni. Sok dolguk volt a mentőknek júliusban, több mint 116 ezer beteget láttak el, csaknem 3200 közlekedési balesetnél segítkeztek, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az utakon. 141 hőgutával és hőkimerüléssel, valamint 1640 allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Félmillió plusz turistát vár Spanyolország a jövő heti teljes napfogyatkozás miatt. A különleges égi jelenség szerdán lesz látható. Ilyenre több mint 100 éve nem volt példa az országban. A spanyol gazdasági minisztérium szerint a napfogyatkozás több mint 347 millió eurós bevételt hozhat. A legjobb megfigyelési helyeken csaknem 18%-kal nőtt a szállodai foglalások száma, a kempingek pedig megteltek. Egyes észak-spanyolországi városokba több mint 90%-kal több repülőjegyet foglaltak, mint egy évvel korábban. Kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak egy mentőautóra feldühödött falusiak az erdélyi Récekeresztúron. A jármű egy beteget szállított, amikor két autóval eltorlaszolták az útját, majd többen rátámadtak. A sofőr súlyos szemsérülést szenvedett. A rendőrség szerint az eset hátterében a TikTokon terjedő úgynevezett fekete mentőről szóló rémhír áll. Az alaptalan állítás szerint szervkereskedők mentőautókkal rabolnak el gyerekeket Romániában. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy csak ellenőrzött, hivatalos forrásokból tájékozódjanak. Felhőtlen, derült lesz az ég, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, de a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken 20-22 fok is lehet. A folytatásban az ország nagyobb részén derült, napos idő várható, továbbra is marad azonban a kánikula. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, hajnalban 12-24, délután 32-38 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Mára megint egy picit ketté szakadt az ország, szigorúan meteorológiai tekintetben. Valahol továbbra is tombol a kánikula, valahol jött egy picit az enyhülést adó záporzivatar. Bárhol is vagytok, és bárhogy, bármilyen körülmények között hallgattok is minket most, tökéletes lesz a következő 120 perc, mondhatni zenei aláfestésnek. Esőben picit húzódjatok be valami fedett teraszra, hát napsütésben meg maradjatok ott, ahol voltatok egész nap. Kint a kertben szürcsöljétek a koktélt, és picit tekerjétek a hangerőn. Chill Lounge és Deep House mostantól 120 percen keresztül. 6-7-ig velem White Boy-a. Itt a vasárnapi rezidensünket DJ Németivel a lemezjátszók mögött.
3: Best

0: Cuknál, White Boy.
1: És ugye a Mixcloudon belül kit hol találtok, melyik Nightshift DJ-nek pontosan mi is a profilja. Megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/ Lower and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak Hangya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Kun, a legnagyobb dance himnuszokkal, aztán D és Slimy Fit Kun, ő pedig Slim Fit Szabi szombatról, hip-hopal és R&B-vel, DJ Németi pedig a Chill, a Lounge és a Deep House mixeket pakolja fel a Mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/d.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: De és ha már említettem a Mixcloud oldalamat, akkor jöjjön a többi elérhetőség is. info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk. Be lehet minket jelölni, lájkolni, tegelni, mindent csinálni Instán és Facebookon. Best FM Magyarország az Insta, és Best FM a Facebook oldalunk. Ezen kívül 0620 55 55 155, illetve bestfm.hu vagy bestfmmagyarország.hu a weboldalunk.

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Nagyon kis időt kaptuk arra tényleg csak, hogy magatokhoz vegyetek még egy koktélt, mert hogy mi nem állunk meg csak egy nagyon-nagyon rövidke időre. Az alatt mi is helyet cserélünk DJ Németivel, és aztán héttől folytatjuk innen Chill Lounge és Deep House még egy órán keresztül. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 15-én Wine & Vibe Festival a Villányi Mahol Barátszat udvarán. Fellép DJ Breda Bia, S. Becca, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Eddie. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Jegyek elővételben wineandvibe.hu. A Káptalan kertben augusztus 14-én fellép a Voicingers, vagy másnap a Belga. Bővebb információ és jegyvásárlás www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Augusztus 15-én a csempehajtogatás foglalkozáson ajándéktasak készítő műhely lesz, ahol gyönyörű dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Gran Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood. Augusztus 18-án és 25-én a Varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A Varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energiamegmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizikaórásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Kevesebbet klímáznak a magyar vállalkozások. Ünnepel a fővárosi állat és növénykert. Egyelőre velünk marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több mint 145 ezer kilowattóra csúcsidei energiát takarítottak meg a magyar vállalkozások. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége által kezdeményezett összefogáshoz néhány nap alatt csak nem 350 cég csatlakozott 202 településről. A vállalkozások 95%-a vállalta, hogy este 5 és 10 óra között csökkenti fogyasztását, átlagosan mintegy 20%-kal. A legtöbben a klímaberendezések használatát mérsékelték, minden harmadik résztvevő pedig munkai idő után teljesen áramtalanított. A csatlakozó cégek negyede az energiatakarékos intézkedéseket a krízis után is fenntartaná. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések, ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
4: Az egyik anyagunk az kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A gyermekek még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára is.
3: 160 éves lett a fővárosi állat és növénykert. Megnyitásakor a park volt a világ 30. ilyen intézménye. Akkor alapvetően az volt a feladata, hogy minél többféle állatot mutasson be a világ különböző tájairól. Sós Endre főigazgató a születésnapi ünnepségen hangsúlyozta, azóta a budapesti állatkert egy globális és lokális természetvédelmi központtá vált. Felrobbant egy gázpalack egy kigyulladt épületben Miskolcon. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint egy 20 négyzetméteres épület kapott lángra, a palack még a tűzoltók kiérkezése előtt robbant fel. Az oltást a sűrű növényzet és a gaz is nehezítette. Az épületben egy ember lakott, akinek nem esett baja, átmenetileg rokonoknál helyezik el. Éjszaka többnyire derült, felhőtlen marad az ég, hajnalra általában 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Összességében 20-22 fokot mérhetünk a leghidegebb órákban. A következő időszakban sok napsütésre és további kánikulára számíthatunk. Kedden fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, de ezek mellett is napos idő lesz a jellemző. Hajnalban 12-24, délután pedig 32-38 fok közötti értékek várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Indul a vasútfejlesztés, magyar világsztárokkal jönnek a medencés számok a párizsi EB-n. Kánikula lesz a folytatásban is. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az erről szóló kormányhatározat, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves program összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a hazai kötött pályás közlekedést. Korszerűsítenék többek között a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vonalat, valamint a HÉV hálózatot. Fejlesztenék a Miskolci és Szegedi fővonalat, új Intercity szerelvényeket és HÉV járműveket szereznének be, emellett állomás és pályafelújítások is kezdődhetnek. Péntekig bárki véleményezheti a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a kapcsolódó buszhálózatot. Az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók és az Eurocityk pedig 2 óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Az észrevételeket a Közlekedéstudományi Intézet honlapján várják. Kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak egy mentőautóra feldühödött falusiak az erdélyi Récekereszt úton. A jármű egy beteget szállított, amikor 2 autóval eltorlaszolták az útját, majd többen rátámadtak. A sofőr súlyos szemsérülést szenvedett. A rendőrség szerint az eset hátterében a TikTokon terjedő úgynevezett fekete mentőről szóló rémhír áll. Az alaptalan állítás szerint szervkereskedők mentőautókkal rabolnak el gyerekeket Romániában. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy csak ellenőrzött hivatalos forrásokból tájékozódjanak. Magyar sztárok sora ugrik medencébe a holnap kezdődő párizsi úszó Európa-bajnokságon. A legnagyobb esélyesek között ott van Kós Hubert, aki 6 egyéni számban nevezett, és 100 valamint 200 méter háton is aranyért úszhat. Rajthoz áll Milák Kristóf is, akitől 100 és 200 méter pillangón várható kiemelkedő eredményt. Németh Nándor 100 gyorsan célozhatja meg a dobogót, míg Ugrai Panna az elmúlt időszakban mutatott jelentős fejlődése után okozhat kellemes meglepetést. A nyílt vízen már 4 érmet szerző Betlehem Dávid a medencében is bizonyíthat. Felhőtlen, derült lesz az ég, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, de a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken 20-22 fok is lehet. A folytatásban az ország nagyobb részén derült, napos idő várható, továbbra is marad azonban a kánikula. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, hajnalban 12-24, délután 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól telt a hétvége, remélem minden rendben volt, és remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk tőle az utolsó 4 órában. Most a Soul Searcher kezd, ez a Feeling Love.
0: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kolányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Best FM, a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hogyha tehetném, akkor én törvénybe hoznám, hogy tanítani kéne Christina Aguilera felfogását. És miért is? Hát azért, mert az ember nem foglalkozik másoknak a véleményével, hanem úgy éli az életét, ahogy neki tetszik, úgy öltözködik, ahogy neki jó, és úgy változtatja épp az alakját, hogy most duci vagy éppen vékony, ahogy úgymond kényelmes neki. És ez a jó. Magunkkal kell foglalkozni, nem másokkal, és a magunk véleményére kell adni, nem másére. Ennyi. Jön a Genie in the Bottle.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azok után, hogy csinált pár világslágert, úgy döntött a svéd per iráni szupermogul Árás, hogy inkább most már a feltörekvő tehetségeknek segít abban, hogy megtalálják az útjukat, a hangjukat, a zenéjüket és a kifejező eszközeiket, és valamilyen szinten azért ez megsüvegelendő. Na, akkor jön az egyik nagy dala, ami így befutott Európában, ez kérem szépen a Rebekával közös Temptation.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. 50 Cent egyszer gondolt egy nagyot, és ki volt akadva azon, hogy az emberek szó szerint nagyon sok pénzt fizetnek vízért, úgyhogy gondolta, hogy neki is lesz egy. Azt nem mondta meg pontosan, hogy mennyit keresett a saját ásványvíz márkájával, de egy ilyen nagy mosoly mellett azt mondta, hogy egy olyan 7-8 nulla van a szám mögött. Azért az dollárba, hát elég kemény. Na, azt, atyavilág, bele is borzongtam. Jön a Candy Shop!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevésse 9 óra előtt még bőven van arra idő, hogy érkezzen az az angol zenekar, csajbanda, akikért szó szerint már lassan tüntetnek a rajongók, hogy hol van az új lemez, hol vannak az új dalok. Ők a Sugar Babes, és jön a Hole in the Head, előttük viszont érkezik a Rascal Flatts, ez a Life is a Highway.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még mindig korábban zárnak egyes posták, hamarabb érkeznek az agrártámogatások. Megvan az év strandétele. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már pénteken elindulnak, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdasági miniszter. Bóna Szabolcs szerint a gazdák a nekik járó összeg akár háromnegyedét is megkaphatják előre. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Holnap utánig tartja fenn az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. A hét első két napján a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők ezeken a napokon csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Egy Fonyódligeti bisztró friss pisztrán konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett versenyen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitás és a gyors tálalhatóságot is osztályozta, ismertette rádiumban Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke.
2: Az idén rekordodöntött a nevező ételek és a nevező helyek száma, nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. A népvándorlás indul meg az eredményhirdetés után, és nagyon sokan meg akarják kóstolni az adott ételt, nem csak a nyertesét, hanem a különböző díjazottakét is, és ezt megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy hú, tehát ilyet is tud a Balaton. Nagyon jó dolog, egy jó útmutatás a vendégek részére, és a vendégek meghálásak azért, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre.
1: Súlyos helikopter baleset történt Rio de Janeiroban, egy nemzeti parkban. A szerencsétlenségben a pilóta és összes utasa, három kolumbiai turista meghalt. A brazil nagyvárosban egyre több a turisztikai célra használt helikopter. Júniusban összeütközött két ilyen jármű, hat ember vesztette életét. Felhőtlen, derült lesz az ég, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, de a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken 20-22 fok is lehet. A folytatásban az ország nagyobb részén derült, napos idő várható, továbbra is marad azonban a kánikula. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, hajnalban 12-24, délután 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki 9 óra múlt 3 perccel, ami azt jelenti, hogy még 3 óra van hátra ebből a hétvégéből, telepakolva a legjobb zenéken, nyugi, nyugi, nyugi, jön most Naughty Boy, és kezdi az órát a La La La.
0: Ez a Night Shift.

döntöttem, hogyha lehetne egy ilyen listát tenni, hogy melyik a világ legszexibb dala, akkor biztos, hogy a következő benne lenne. Nem hogy a top 10-ben, de szerintem a top 5-ben, de én azt mondom, hogy legalább dobogós. En Vogue érkezik, ez a Free Your Mind. Mindenki tudja, miről beszélek. Free your mind.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha valaki mondjuk kételkedne abba, hogy mekkora tehetség volt Amy Winehouse, akkor hallgassa meg a következő sztorit. Egyszer ment egy koncertre, teljes mértékben kiment a fejéből, hogy koncert lesz, és az összes dalt és azoknak szövegeit a metrón memorizálta, és lehozta patentul az egész fellépést. Úgyhogy ennyire volt ő nagy sztár, meg ennyire volt ő kemény, és ennyire volt tehetséges. Jön a Mark Ronsonnal közös Valerie.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő duótól szerintem férfi szem nem marad szárazon, és nem csak a hangtól, hanem a látványtól is. Kell még magyarázni? Beyoncé és Shakira. A daluk pedig a Beautiful Liar. Ennyi, tényleg patent, tökéletes.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már szüret van a borvidékeken, a legtöbb magyar kevesebb energiát fogyasztott. Szerdán a turisták ellepik Spanyolországot. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentését célzó összefogáshoz, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető példanélkülinek nevezte az együttműködést. Elmondása szerint 1000 magyarországi nagyvállalat szervezte át termelését, halasztotta el energiaigényes munkafolyamatait, illetve önként mérsékelte fogyasztását. Kapitány István szerint a tudatos energiahasználatot a mindennapokban is érdemes megőrizni. Sok dolguk volt a mentőknek júliusban, több mint 116 ezer beteget láttak el, csak nem 3200 közlekedési balesetnél segítkeztek, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az utakon. 141 hőgutával és hőkimerüléssel, valamint 1640 allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken, a rendkívüli hőség és a tartós asszály miatt azonban a megszokottnál lényegesebben gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdák. Tájékoztatta rádiónkat Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
2: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az asszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb lékinyelés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen. Megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akármilyen kis termés is van.
1: 500 000 plusz turistát vár Spanyolország a jövő heti teljes napfogyatkozás miatt. A különleges égi jelenség szerdán lesz látható. Ilyenre több mint 100 éve nem volt példa az országban. A spanyol gazdasági minisztérium szerint a napfogyatkozás több mint 347 millió eurós bevételt hozhat. A legjobb megfigyelési helyeken csak nem 18%-kal nőtt, a szállodai foglalások száma, a kempingek pedig megteltek. Egyes észak-spanyolországi városokba több mint 90%-kal több repülőjegyet foglaltak, mint egy évvel korábban. Felhőtlen, derült lesz az ég, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, de a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken 20-22 fok is lehet. A folytatásban az ország nagyobb részén derült, napos idő várható, továbbra is marad azonban a kánikula. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, hajnalban 12-24, délután 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Sportos nyelven az első félidőnek vége, viszont indul a második félidő, felfrissül-e új erőre kapva. A Freemasons kezdi ezt az órát, kérem szépen, ez nem más, mint az Uninvited.
3: Ez a Night Shift a Best.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött az idő, hogy segítsünk azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na kérem szépen, holnap, azaz 10-én Lőrinc névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Amadeuszokat, a Biankákat, a Csillákat, az Enzókat, a Lórándokat és a Rolandokat. Azt hiszem, azokat tegnap is fel lehetett köszönteni. Na mindegy, egy a lényeg, hogy előbb hallottátok, ezeket a neveket lehet volna felköszönteni névnap alkalmából, és pont. Nálunk pedig most jön a Savage Garden, ez a Truly, Medley, Deeply.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azok után, hogy végig buliszta az egész életét, és állandóan ilyen pörgős, pattogós bulis dalokat csinált, Fergie úgy gondolta, ha már egyszer kivált a Black Eyed Peas-ből, akkor csináljon egy lassabb dalt. Ez lett a Big Girls Don't Cry, én pedig már indítom is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, hogyha kevése 11 óra előtt valaki azt mondja, hogy have a nice day, tehát legyen szép napod, akkor legyen szép napod és kész. Ha meg Bon Jovi mondja, akkor meg kötelező, hogy szép napod legyen, mondjuk a holnapi. És pont, jön a have a nice day.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, indul az utolsó órája ennek a csodás hétvégének, úgyhogy kapjuk össze magunkat, dörzsöljük meg a szemünket, rázzuk meg magunkat, mert ezt még ki kell bírni, és pont. Az órát Justin Timberlake és Timbaland kezdi, ez a Sexy Back. Mekkora sláger volt ez?
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM. A

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Na, akkor nézzük meg, hogy holnap milyen idő vár ránk. Egy biztos, hogy nem fogunk fázni, hiszen 20 fokra ébredünk, 35 lesz napközben, elég durva kánikula már megint, és éppen, hogy csak pár felhő lesz az égen, úgyhogy még a lehűlésre meg az esőre várni kell, attól függetlenül nyár van, úgyhogy élvezzük ki, mert utána jön az ősz meg a tél, és akkor meg már hiányozni fog a meleg, és pont. Will Smith jön most nálunk, ez a Man in Black.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, kevés olyan ember van, aki annyira tehetséges, hogy amikor unatkozik, akkor kipróbálja az új gitárját az új erősítővel, és így pengeti jobbra-balra, majd csinál egy világslágert. Ő Lenny Kravitz, és amúgy az említett a Fly Away volt, viszont most egy másik jön, ez a The Chamber.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Na egy a lényeg, hogy ezeket az oldalakat meg kéne keresni, ezeket az oldalakat le kéne csekkolni, végig kéne görgetni, és hogyha úgy van, belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is. James Blunt érkezik nálunk, ez a Bonfire Heart. Jó.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, ennyi volt a móka mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk az elmúlt két nap éjszakáin, és hát remélem, hogy jövő héten is ez fog történni, úgyhogy várlak titeket vissza. Addig is mindenkinek minden jót, legyetek boldogok, legyetek szerencsések, és a többi, és a többi, és a többi, és persze élvezzétek az életet. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, jövő héten találkozunk, addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és lesz itt még valaki.
1: Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

0: sem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalon.
1: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had a 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale.